0: Radio Vladimirci.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.
3: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Radio Vladimirci 89,5.
4: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci.